0: oszć, éjjel zaksz kömély, éj, oszć, éjjel zaksz kömély, oszć, éjjel zaksz kömély.
1: Sige, hogy vagyunk, permalergisek, skinny mi? Van, van ez, fú.
2: Radio Kamé.